0: pastúria. Radio si máme kvambro a rodinu.
1: Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušuk,